0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek, levélözőnnel jelez az adósoknak, annál fogyasztóvédelmi kisokossal segítik a KKV-kat. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézy Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
2: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Az ügyfélportálon keresztül, akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
1: Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A szakemberek azt javasolják, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongó.

mosdosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Már ősszel szabályozhatják az e-rollereket. 10 milliárdokat szereztek vissza a sunyi webáruházaktól. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert, vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejt készlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban, a kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek, sziasztok! Elindult a hétvége, úgyhogy kezdődik a szombati rock reggelünk is. A mikrofon mögött egészen déli 12 óráig Dandó Áditot halljátok majd. Én szállítom nektek a legeslegjobb rockzenéket. Augusztus 15-e van, 6 óra múlt 7 perccel, és ma a Mária nevű hallgatóink ünneplik névnapjukat. Isten értesse őket sokáig! Már az első 60 percben velünk lesz a Poison, jön a Judas Priest, és énekel majd Joan Jett is. De előttük most a ZZ Top muzsikál, ez a Tush.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. 5 perc múlva 7:30, és ugye tudjátok, hogy nem csak FM-en, de online is hallgathatóak vagyunk, méghozzá a www.rockradio.hu oldalon. Tehát szerte a világon velünk lehet bulizni. Erről énekel a Status Quo is. Ez a Rockin' All Over the World.

0: Rock FM.
1: A folytatásban érkeznek a heavy metal istenei azzal a dalukkal, ami meghozta számukra az amerikai áttörést. Jön a Judas Priest és a You've Got Another Thing Coming.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek, levélözőnnel jelez az adósoknak, a NAV fogyasztóvédelmi kisokossal segítik a KKV-kat. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézy Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
3: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Az ügyfélportálon keresztül, akinek tartozása van,

0: Különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A szakemberek azt javasolják, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. 7:45, és most hétfőn már 39 éve volt annak, hogy megjelent a Mötley Crüe Whiteside című kislemeze. A dal azóta is a banda egyik legnagyobb himnuszának számít, úgyhogy nem kérdés, hogy nálunk is bérelt helye van. Szóljon hát most ez a klasszikus, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 93.9 Rock FM.
1: A következő órát a Love at First Sting című Scorpions album legnagyobb himnusza nyitja. Jön a Rock You Like a Hurricane.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Már ősszel szabályozhatják az e-rollereket. 10 milliárdokat szereztek vissza a sunyi webáruházaktól. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert, vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban, a kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Szép jó reggelt mindenkinek ezen a korai órán. Ez itt a Szombati Rock reggel velem Dandó Ádival. 7 óra múlt 7 perccel, és folytatjuk tovább a legkirályabb rockzenékkel. Már is itt lesz velünk a Metallica, jön az AC/DC, és zenél majd a Lynyrd Skynyrd is. Ez pedig most a Nirvana, és a Smells Like Teen Spirit.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. 5 perccel járunk 7:30 előtt, és ezen a héten szerdán volt 35 éve, hogy a boltok polcaira került a Metallica önmagáról elnevezett nagylemeze. A köznyelvben egyszerűen csak fekete lemezként apostrofált korong óriási sikert aratott, meghozta a csapat számára a mainstream áttörést, és végül több mint 30 millió példányban talált gazdára világszerte. Mindez természetesen az album olyan dalainak volt köszönhető, mint az Enter Sandman, a Nothing Else Matters, a Wherever I May Roam, a The Unforgiven, vagy a most következő Sad But True.

0: Rock FM.
1: Már is érkezik a The Rolling Stones örökérvényű klasszikusa, aminek ikonikus kezdőriffjét Keith Richards állítása szerint álmában írta meg. Jön az I Can Get No Satisfaction.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Borzalmas lesz az idei termés a földeken. Takarékoskodjunk a vízzel, megint ezt kérik Budapesten. Behorpadhatnak a bérek az MI miatt. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Számos helyen volt tűzeset tegnap is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszentmiklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák

0: Londonban a 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponyatársának csípőzúzódást okozott. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, 3.4.80, és jövő szerdán lesz 46 éve, hogy megjelent az AC/DC You Shoot Me All Night Long című kislemeze. Ez volt az első, amelyet már Brian Johnsonnal készített el a csapat, akivel aztán sikeresebbek lettek, mint valaha. Most nálunk is ez a klasszikus következik. Itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rock FM. És már is folytatjuk a Green Day egyik legnagyobb himnuszával, azzal a dallal, amivel annak idején szerintem a legtöbben megismertük őket. Jön a Basket Case.
1: Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rockrajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak! 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Döntött a kormány, jönnek a szélerőművek, fogyasztóvédelmi kisokossal segítik a KKV-kat, extra pollenveszélyre figyelmeztet a Népegészségügyi Központ. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvívői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót. Az ügyfélportálon keresztül, akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
3: Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. A szakemberek azt javasolják, hogy száraz, szeles időben tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a Hétvégi Rock reggel szombati kiadása, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. 8 óra után is folytatjuk a legkirályabb rockzenékkel. Nem sokára velünk lesz a Winger, jön a Twisted Sister, és érkezik a Judas Priest is. De előttük ez még a The Guess Who, és az American Woman. Itt a 103.9 Rock FM-en.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Most hétfőn volt 38 éve, hogy a Boltok polcaira került a Winger debütáló nagylemeze. A Korongola csapat olyan korai klasszikusai kaptak helyet, mint a Madeline, a Seventeen, a Hungry, vagy a most következő fantasztikus alkotás, ami szerintem azóta is a 80-as évek rockzenéjének egyik legcsodálatosabb mesterművének számít. Ez a Headed for a Heartbreak.

0: Rock FM. És már is jövünk vissza a Europe legnagyobb slágerével, ami az 1986-os év során 25 országban került a toplisták élére. Jön a The Final Countdown.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Már tervezik az országos bérlakásépítő programot, dupla büntetést is kaphatnak a trükköző webáruházak, megint mozgósítják a véradókat. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert, vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
3: Sokan szabadság miatt elutaznak minden évben, ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban, a kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-30

103.9 Rock FM, és már csak alig több mint két hét, és óriási estéje lesz a Judas Priest rajongóinak. A heavy metal istenei ugyanis a Faith Keepers elnevezési turnéjukkal szeptember 1-én visszatérnek Magyarországra. A koncert helyszíne a Papp László Budapest Sport Aréna lesz. Mi azonban már most elhoztuk nektek őket. Ez a Turbo Lover.

0: Rock FM.
1: A folytatásban három úriember érkezik, akik öltönyben még coolabban festenek. A lányok pedig megőrülnek ettől az eleganciától. Az Easy Top legalábbis erről énekel. Jön a Sharp Dressed Man.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
4: Borzalmas lesz az idei termés. A fák lomb koronája is lángolt Fertőszent Miklósnál. Töpörítheti a béreket a mesterséges intelligencia. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Számos helyen volt tűzeset tegnap is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lomb koronájára is átterjedt a tűz. Jász-Nagykunszolnokban fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. A Duna alacsony vízállása ellenére is kifogástalan a budapesti ivóvíz, közölte a fővárosi vízművek. A szakemberek, ahogy eddig is, folyamatosan ellenőriznek mindent, és az eredmények szerint nincs minőségromlás az ellátásban. Ugyanakkor hangsúlyozták, a tartósan kis vízállás megnehezíti a munkát, ezért továbbra is fontos a takarékos vízhasználat a háztartásokban is. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponya társának csípőzúzódást okozott. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Elstartolt a szombati rock reggel második fél ideje. 9 óra után a mikrofonnál még mindig Dandó Ádit halljátok. A második etapban is jönnek a legjobb rockzenék. Már is itt lesz a Guns N' Roses. Érkezik a Deep Purple. És énekel majd Meatloaf is. De előttük a Rage Against the Machine következik. Ez a Killing in the Name.

103.9 Rock FM. Már nem kell sokat várni, hiszen a Deep Purple október 2-án ismét hazánkba látogat. A brit rock ikonok 18. koncertjüket adják majd Magyarországon, amelynek helyszíne a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan ismét a Budapest Sport Aréna lesz. Nálunk azonban már most itt vannak, ez a Black Knight.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Július 31-én, azaz valamivel több mint két hete volt kereken 60 éve, hogy a most következő dal az amerikai slágerlista éléig jutott. Jöjjön most minden idők egyik legnagyobb garázs rock klasszikusa. Ez a The Trolls és a Wild Thing.

0: Rock FM.
1: Hamarosan az egyik legkirályabb Def Leppard himnusszal folytatjuk, ami az első kislemezre másoldaluk volt az alapító gitárosuk Steve Clark halála után. 1992-ből érkezik a Let's Get Rocked. Hamarosan az egyik legkirályabb Def Leppard himnusszal folytatjuk, ami az első kislemezre másoldaluk volt az alapító gitárosuk Steve Clark halála után. 1992-ből érkezik a Let's Get Rocked.
0: A termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindet összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
3: Elstartolt a Dunai manőver Paksnál, nagy a tét, tartozik a NAV-nak, várhatja az adós levelet. Magas pollen koncentrációt hoz a hétvége. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított süllyesztését Paksnál a Dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
3: Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. A hétvégén helyenként már magas lehet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Az allergiásoknak különösen a folytatásban hétfőn lesz érdemes figyelniük. A megerősödő szél ugyanis nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel. Tartsák csukva az ablakokat, és aki parlagfűre allergiás, mielőbb kezdje meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérje orvosa segítségét. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt továbbra is a szombati rock reggel, én pedig Dandó Ádi vagyok. 10 óra után is megyünk tovább a legkirályabb rock dalokkal. Hamarosan velünk lesz a Scorpions, érkezik a The Cult, és zenél majd a Faith No More is. Ez pedig a Karthágó és az apáink útján.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM. És ne felejtsétek Viber és SMS számunkat sem. Ez a 0620-999-1039. Most pedig egy hazai klasszikussal megyünk tovább. Ez a Bikini és az Agy helyett. Itt a 103.9 Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

103.9 Rock FM. Augusztus 10-én, azaz most hétfőn lett 65 éves John Ferris, az In Excess dobosa. Neki kívánunk most boldog szülinapot a következő klasszikussal. Ez a Mystify.

103.9 Rock FM. A folytatásban érkezik egy igazi garázs rock klasszikus a 60-as évekből. Jön Van Morrison és bandája, azaz a Them és a Gloria.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rockrajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM. Csoda szép szombat délelőttöt, sziasztok! Megkezdtük a mai rock reggelünk utolsó 60 percét. 11 óra után a mikrofon mögött még mindig Dandó Ádit halljátok. A finishben is jönnek a legnagyobb nevek. Hamarosan érkezik a Led Zeppelin, itt lesz a Pokolgép, és zenél majd a Van Halen is. De előttük még Ronnie James Dio és bandája következik. Ez a Holy Diver.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM. Most kedden már 15 éve volt annak, hogy mindössze 47 éves korában itt hagyott bennünket Janie Lane, a Warrant alapító énekese és dalszerzője, a korszak egyik legalul értékeltebb tehetsége. Emlékezzünk rá a banda egyik legjobban sikerült dalával, ami eredetileg a második albumuk címadó tétele lett volna. Ez a Tamás bátyja kunyhója, vagyis az Uncle Tom's Cabin.

103.9 Rock FM. Ma már csak egy dal maradt időnk, de utána tartsatok Schubert Krisztiánnal, este 6-tól 8 óráig pedig Klamancse Krisztián nyitja ki nektek a rock lexikont. Én legközelebb holnap támadok, reggel 6-tól ugyanitt várlak benneteket. A holnapi viszont hallásig mindenkinek további kellemes nyarat és jó pihenést kívánok. Az elmúlt 6 órában Dandó Edit hallottátok a mikrofon mögött. Én most Owen Halennel köszönök el. Ez a Running with the Devil.

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Nem. Itt vagyok. Megjöttem. Na, szuper szombat délután. Hála mindenkinek. 12 óra után vagyunk 9 perccel, ami azt jelenti, hogy megkezdtük a délutánt. Ez már a Rock hétvégét a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián. 20999 a 103.9, ez pedig a hívható SMS és Viber. Továbbra is. És jöhet minden. Infók, üzenetek, életjelek. Ha van valami, akkor osszuk meg. ACDC, Highway to Hell, ez pedig a next. Yeah, yeah.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM. Tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög, a szerelem démona.

Ez volt a Szerelem Démona itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még mielőtt folytatnánk, gyors csapom a naplót, névsorolvasás, jött üzenet, itt van velünk Zsiga, Tehergabi, Lili, Taxis Zsolt, és Niki is beköszönt. Hello, pacsi mindenkinek, köszi, hogy írtatok, és azt is, hogy velünk vagytok. Ha van még, akkor szívesen veszem. Az SMS Viber 20 999 103.9. Köszönöm!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az Erzsébet királyné útján, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán útszükület nehezíti a haladást a 4. kerületben a Fóti úton.

0: van, és hasonló a helyzet a 15. kerületben a Nyírpalota úton is. Figyeljünk itt is.
1: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Heat of the Month, itt a 103.9 Rock FM-en. Scorpions, Big City Nights, ez pedig az első óránk vége, mint óra végi klasszikus. Aztán folytatjuk, jön majd a Def Leppard, a Dynamite és a Bikini is többek között. Én maradnék.

13 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel, de továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a Rock hétvége itt a 103.9 Rock Cafe-ben, a stúdióban pedig egészen 18 óraig Schubert Krisztián. 20.999 a 103.9, erre pedig várok kb. Mindent, de be is lehet csörögni, ahogy van. Közben pedig Fortunate Son, az a Next, most itt a Rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Kiss és az I Was Made For Loving You itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig bikinizünk, nézzük, hogy fellépnek-e mostanában a közeli helyeken. Kicsit áthallásos. Szóval, nem olyan messze, ma lesz egy koncertjük Visontán a kezdés 20 óra. Erre hangolódunk most. Közeli

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Forgalmi rendváltozás történt a Budaörsi úton, buszsáv lett kialakítva a Villányi út előtt, úgyhogy figyeljünk. Aztán van egy lezárás a 13. kerületben a Katona József utcában, valamint időszakos korlátozáson a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál miatt. Csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a The Police és az Ever Brave to Take itt a 103.9 Rock FM-en. És már csak az óra végi klasszikusra van idő. Red Hot Chili Peppers, Give It Away. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet. De rögtön utána hozom a kövét, úgyhogy aki teheti, tartsam a folytatásban is.

és nagyon szuper szombat délután mindenkinek. 14 óra után vagyunk 7 perccel, és ez mindig a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Csak is a legjobb rock dalok a stúdióban, Schubert Krisztián, és várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy ha van valami, akkor az SMS Viber 20999 1039, az e-mail pedig infokukat@rockradio.hu. Köszönöm szépen. Demián Ferenc, Féktelen éj, ezzel folytatjuk mindjárt, de még előtte itt a Give Me All Your Love.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az Anyway You Want It, itt a 103.9 Rock FM-en. Born to be Wild, ez pedig a Next lesz, viszont előtte egy jó hír a filmrajongóknak. Ugye egy-két folytatást már bejelentettek, mint például a Nagyfiúk 3-at, vagy épp a Mumia 4-et, és most egy újabb folytatást jelentettek be. Készül elvileg a Halálos fegyver 5. Az eredeti szereplőkkel, Danny Gloverrel és Mel Gibsonnal a főszerepben. Nem tudom ki, hogy van vele, szerintem város.

0: közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást a második kerületben a Törökvész úton, úgyhogy legyünk óvatosak. Aztán útszűkület van a Margit körúton, valamint sávlezárás van a Mester utcában is, méghozzá a Ferenc körút előtt. Vigyázzunk egymásra.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Nem kérdés, egészen 18 óráig maradok. Ez a 103.9 Rock FM, és hát folytatjuk a következő órában, és pörög majd a rock hétvége, de most muszáj vagyok zárni az órát. Iron Maiden, The Trooper. Ez a sereghajtónk, aztán pici szünet, de jövök vissza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock

Felszálltunk, ugye ez volt a Seinfeld szabad madár, és hát megkezdtük ezt az órát is, hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper szombat délután. Örök a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban Schubert Krisztián, és még mindig várok kb. Minden infót, úgyhogy ha van valami érdekesség, akkor üzenjük meg az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen, Charlie, az légy, aki vagy, ezzel folytatjuk mindjárt, viszont ez már a Whitesnake és a Irányból Gen.

az reggel is szép, amikor ébred.

Ez volt Hevesi Tamás, és az Ezt egy életen át kell játszani itt a 103.9 Rock FM-en. Még a kövi előtt pedig gyors névnapozunk. Nézzük, ma Mária névnap van. Hölgyek, hatalmas kész csók. Na meg Isten éltesse még mindenki mást is, aki ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja. Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. Ezt azon nekik most itt a rockon.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Közlekedés.
1: Sávlezárás nehezíti a haladást. A 11. kerületben a Budafoki úton, méghozzá a Barázda utcán áll, úgyhogy legyünk figyelmesek. Aztán hasonló helyzet az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és ugyancsak sávlezáráson a Könyves Kálmán körúton a Mester utcánál. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Interstate Love Song itt a 103.9 Rock FM-en. És hát lassan túl egy újabb zenei órán, ez zárjuk ezt a 60 percet is. Már is itt a Panama, aztán egy pici szünet, de még két óra a mai rock hétvégével, úgyhogy aki teheti, mindenképpen ne tartson velem. Van még vissza bőven. A következő óra első például a Queen Lass White.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

is. Nagyon szuper vasárnap délután mindenkinek. Pörök tovább a rock hétvégeit a 103.9 Rock FM-en. Velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, annak meg az infokkal, üzenetekkel. Lehet továbbra is az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. Cserébe pedig zenélek. Már is jön Ozzy Osbourne és a Crazy Train, de még előtte az ECDC-vel megyünk tovább. TNT, amit most hozok itt a rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Sávlezáráson a 13. kerületben, a Lehel utcában és a Béke utcában, és valamint a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, úgyhogy figyeljünk. Ezeken kívül pedig van egy egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton. Érdemes lehet kerülni.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

Ez az 103.9 a Rock FM. Jött egy-két üzenet, úgyhogy gyors szemezgetek is. Szia Krisztián, a Rock nagypapa bejelentkezett. Hajrá, Rock! Köszönjük szépen, megy a pacsi. És jött egy ilyen is. Kedves Krisztián, bácsi. Jaja, bácsi. Ezt nevezem én jó dalnak, köszönöm, Laura. Az üzenetet köszönöm, de a bácsi abszolút nem szükséges. Sőt, nem vagyok olyan öreg. De lehet, én vagyok az a Rock nagypapa, nem? Damien Ferenc, elvesz egy gyémánt, ha kezdve hajtatjuk most itt a Rockon.

ezt nem tudom másképp mondani. Ez volt a Bikinitől itt a 103.9 Rock FM-en. Lenny Kravitz, American Woman. Ez pedig az óra végig klasszikus, aztán röpke szünet, majd jövök vissza. Megkezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét is, de lesznek még jó rockdalok, úgyhogy aki teheti, tartson velem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Edi, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

17 óra után vagyunk 5 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Megkezdtük a mai Rock hétvége utolsó 60 percét, de tartogatok még jó rockdalokat. Hello mindenkinek a stúdióban, Suvejt Krisztián. Cream White Room, ezzel megyünk majd tovább, aztán jön majd a halál a májra is. Na megjöhetnek az infók, üzenetek, ha bármi van, akkor az SMS Viber 20 999 1039. Köszöntöm!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

ez volt a You Really Got Me itt a 103.9 Rock FM-en. És még a Köbi előtt egy kis időjárás, nézzük, hogy mit ígérnek nekünk holnapra, na meg a jövő hétre. Elvileg holnap még marad a többnyire napos idő, egy 33 fokos délutáni maximummal, viszont a jövő hét elejére ígérnek felhőket és esőt is, na meg lesz egy pici lehűlés is, a délutáni maximumok 25 fok környéken alakulnak majd. Aztán szerdára visszatér a napsütés, és fokozatosan emelkedik majd a hőmérséklet, aztán jövő hét hétvégére megint eső. Így nézünk egyelőre.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy-két lezárás a városban, például a 13. kerületben a Szent László úton, úgyhogy mindenképpen ennek kerüljünk. Aztán lezárták még a 18. kerületben a Petőfi utcát is, itt is érdemes lehet kerülni. Ezeken kívül pedig időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton. Kisebb-nagyobb torlódás lehetséges.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620-999-1039.
2: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Rock FM. Klamancse Krisztián pedig már itt. Ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy hamarosan startol a Rock Lexikon, a másik pedig, hogy passzolom a stéget. Sőt, hiszen ennyi volt ennyi előre. De 20 órától meg kell rá, tudsz, hogy találkozom majd akkor is. Yeah.

műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamantcsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A mai alkalommal a Rock Lexikon speciális, a klasszikus rock legjava, méghozzá majdnem egy évtizeden keresztül, alapvetően a 70-es évek, de ha néha-néha bekalandozunk a 80-as évekbe, az is belefér még, bár azt a korszakot már populáris rocknak hívják. Klamantcsek Krisztián vagyok, minden héten a speciális időutazás ebben a két órában, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésekben. Egyébként a klasszikus rock, a beat rock, a modern rock és a populáris rock témaköréből, de a mai alkalommal csak is klasszikus rock extra. A nevek között a Styx, a Piramis, Manfred Mann, Earth Band, a Foreigner, Bruce Springsteen, a Scorpio, vagy az elmaradhatatlan, kimaradhatatlan Rolling Stones. A kezdés a Thin Lizzy-é, amelynek egykori gitárosa Gary Moore volt, aki aztán később a Skid Row-t is erősítette, és a saját szóló karrierében dobta talán a legnagyobbat. A Thin Lizzy slágerének a címe The Boys Are Back in Town.

0: 103.9 Rock FM.
1: Ez a Rock Lexikon. A mai alkalommal a műsor speciális, a klasszikus rock legjava. Olyanokkal, mint a Piramis, Hozd el a tegnapot, vagy a Styx és a Babe, a Till Lizzy örökbecsű klasszikusáról nem is beszélve. A Piramis, Hozd el a tegnapot slágere 1977-es. S. Nagy István volt a dalszerző, Gallai Péter is bekapcsolódott még ebbe. A Styx Babe pedig 1979-ben jelenik meg, de 1980-as amerikai rock sláger. Ilyenkor mindig eldöntendő kérdés, hogy 1980 már egy új évtizedet kezd-e, vagy tartozik még a 70-es évekhez. A Till Lizzy slágerét pedig Phil Lynott jegyezte 1976-ban, és minden idők egyik legnagyobb klasszikus rock slágeréről beszélünk. A folytatás a Manfred Mann's Earth Band-é. Eredetileg Manfred Mann-nek hívták a formációt, de aztán változtattak, meg a stíluson is, mert hogy a beat rockból klasszikus rock lett. A Blinded by the Light slágert eredetileg Bruce Springsteen írta saját magának, hiába énekelte el, az ő előadásában abban a formában sosem lett siker. Íme a részlet.

Picit átalakította, sokkal fogyaszthatóbbá tette a Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light szuper sláger lett 1976-ban és 77-ben is. Bruce Springsteen saját bevallása szerint is sokkal populárisabb lett, mint az eredeti gondolat. Íme a szuper csapat és a Blinded by the Light.

93.9 FM és benne a Rock Lexikon. És a Rock Lexikon speciális kiadása a mai alkalommal a klasszikus rock legjava. Alapvetően a 70-es évekből, mint például a Foreigner és a Cold as Ice az elmúlt percekben. Az 1977-es dal Lou Gramm énekhangjával és Mick Jones szerzeményével. A 80-as években Mick Jones állította a Foreigner rock balladáiról, hogy sosem tervezték úgy, hogy három ballada szuperslágerük legyen, egyszerűen így alakult. De nem így volt ez a 70-es években, mert hogy ilyen és ehhez hasonló ropogós rockokat játszottak, mint a Cold as Ice. És a Heart még megelőzőleg és a Tell It Like It Is, a dalt óriási meglepetésre a 80-as évek végén még Don Johnson is elénekelte, vagyis feldolgozta. Igen, a Miami Vice sztárja, az a Don Johnson, aki eredetileg színész, viszont nagyon-nagyon jól énekelt. A Heart már a 70-es években is M. Wilsonból és Nancy Wilsonból állt, a két hölgytestvér, akik aztán saját maguk köré hard rock heavy metal együttest alakítottak olyan slágerekkel, mint a Tell It Like It Is vagy a Barracuda. És a mostani hármas blokk legelején a Manfred Mann's Earth Band és a Blinded by the Light eredetileg Bruce Springsteen dal, de a feldolgozás világsláger lett ebben a formában. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben ebben a két órában. Eredetileg a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock és a populáris rock témaköréből, de a mai műsor speciális, csak a klasszikus rock és a 70-es évek. Ha már Bruce Springsteent emlegettem, akkor íme a Born to Run. Ha valahol el kell kezdeni a szuper karriert, akkor az 1975 és ez a sláger, bár még így is majdnem 10 évet kell várni rá, hogy a mindent vívő Born in the USA album megjelenjen, és Michael Jackson Thriller lemezeladásaival vetélkedjen. Íme a főnök, Bruce Springsteen és a Born to Run.

kell mondanom, hogy a csapat neve Toto. 103.9 Rock FM és a Rock Lexikon egyik igazi gyöngyszeme a klasszikus rock témakörben a Hold the Line 78-ban jelenik meg, 79-ben is siker, és óriási meglepetése nem Steve Lukather írja ezt a dalt, hanem David Page. Miközben aztán a Toto is vált, és a populáris rock témakörében a 80-as években óriási dobásai vannak, az Afrikától az I'll Be Over You című szuper slágerekig. De maradjunk még a 70-es éveknél, hiszen a mai Rock Lexikon speciális

Nincs beat rock, azt szokták mondani, nem jön a klasszikus rock, és ebből nem jön a populáris rock. Minden más csak ezután következik. Akik megfogták ezt a stílust 1965-66 körül, örökre letették a névjegyüket, pláne ha évtizedekig életben maradtak. A szó szoros értelmében. Ilyen a Rolling Stones, meg hát alapvetően a Beatles, és kettőjük óriási párharca a 60-as évek közepének elmúltával, no meg az évtized végén. A Beatles 1970-ben hivatalosan feloszlik. De a Rolling Stones soha. Sőt, amikor 1978 környékén jön a diszkó korszak, számos rockcsapat változtat a stíluson, és óriási meglepetésre a rockot keveri a diszkóval. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Queen, Another One Bites the Dust, vagy a Rolling Stones és az 1978-as amerikai listavezető dal.

csapat a ZZ Top, és egy korai felvétel, nem a 80-as évek texasi klasszikus rockja, vagy populáris rockja, hanem még 1973 óriási meglepetésre. A dal címe La Grange, amikor tombol, vagy talán még nem is annyira tombol a klasszikus rock. Az biztos, hogy a 70-es években az egész évtized erről a műfajról szól, hogy aztán a 80-as években mindezt felválthassa, de nem kiválthassa a populáris rock. Billy Gibbons, Dusty Hill és Frank Beard igazából aztán a 80-as években alkottak óriási slágereket, a Ralph Boytól a Sleeping Bagig, a Sharp Dressed Mantől a Gimme All Your Lovinig, de a 73-as La Grange című slágert sosem feledjük. És hogyha nincs ez, akkor talán a későbbi karrier sincs 10 vagy 20 évvel később. Santana és az Európa még megelőzőleg Peter Green szerzeménye 1968-ból, ez akkor már megint azt feltételezi, hogy még a 70-es évek előtt is elindul a klasszikus rock, pont a 60-as évek végén, amikor a beat rock hanyatlik. És a jól ismert Rolling Stones és a majdnem diszkós láger a Miss You, ami vezeti az amerikai slágerlistát 1978-ban, a diszkó korszak egyik legkeményebb évében. Mindjárt vége az első órának, de egy óriási siker még hátra van, és időben is befér. Süi Péter, Kóbor János, Mihály Tamás szerzik ezt a dalt 1978-ban az orosz érzetnek, illetve a dalban hallható beütésnek semmi köze az akkori szovjet kötődéshez. A szupercsapat neve Omega, és a jól ismert sláger címe a

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon ma is speciális két órájában csak az első óra telik el, de a második hamarosan érkezik, és ez mind-mind klasszikus rock, az évtized alapvetően a 70-es év. Flamoncsek Krisztián vagyok, a második óra kezdődala AC/DC, Back in Black. És jön a Linnert Skinner-dés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rock Lexikon második órájának tervezett tartalma Edda Álom, Derek and the Dominos és az eredeti klasszikus Leila, Kansas, Carry On Wayward Son, vagy a Korál, a kőfalak leomlanak, Eagles, Deep Purple vagy LGT, és ez mind-mind a klasszikus rock legjava a 70-es évekből. Klamancsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésben ebben a két órában, de a mai alkalommal a Rock Lexikon speciális. A klasszikus rock egyik legnagyobb úttörője Ausztráliából az AC/DC, olyan slágerekkel, mint az 1979-es Back in Black. Ekkor Angus Young, Malcolm Young és Brian Johnson szerzik ezt a dalt.

Edda és az álom 103.9 Rock FM és a speciális rock lexikon a mai alkalommal a második óra első hármas blokkjának legvégén Slamovics és S. Nagy szerzeményével az 1979-es dal. Lynyrd Skynyrd még megelőzőleg Sweet Home Alabama, az évszám ebben az esetben 1974 és később 1994 is, valószínűleg a Forrest Gump producerei nem pont 20 évre tervezték a szupersláger újra felvonultatását, de tény, hogy a film egyik legjobb visszatérő dallama, és egyébként is felvonultatja a 60-as, 70-es évek klasszikus rock slágereit a Forrest Gump, ami önmagában is egy igazi gyöngyszem Tom Hanks főszereplésével. A második óra kezdődalaként pedig AC/DC és a Back in Black, megint 1979-nél tartottunk, majdnem kezdődik a 80-as évek, és majdnem véget ér a klasszikus rock időszak. Na de ebben a műsorban sosem ér véget, és aki tudja, hogy a 70-es évek elmúltával sosem szűnik meg a klasszikus rock, mint műfaj, annak itt a Boston és a More Than a Feeling. Ekkor 1976-ban járunk, és a Boston szuper slágereket gyárt az évtized végéig, aztán majdnem hallgatnak 6-8 évet, hogy 1986-ban annál nagyobb szenzációval térjenek vissza. De most itt az egyik legismertebb dal.

0: 103.9 Rock FM,
1: és a mai alkalommal a speciális rock lexikon, az évtized a 70-es évek, a zenei műfaj pedig a klasszikus rock, és ennek a legjava ebben a két órában. A mostani hármas blokkban olyanokkal, mint a Queen és a We Are The Champions 1975-ben jelenik meg, az évtized végéig folyamatosan szupersláger, és azóta is a sportmérkőzéseknek és bármilyen sportdiadalnak köszönhetően az úgynevezett kötelező játszási jele. Derek and the Dominos és a Leila még megelőzőleg Eric Clapton szuperslágere, amint 20 évvel később a 90-es évek elején saját maga dolgoz fel MTV Unplugged klasszikusként. Eric Claptonról egyébként is azt szokták mondani, könnyen megkülönböztethetők az évtizedek, hiszen a 60-as években Cream, a 70-es években Derek and the Dominos és a 80-as évektől a szóló karrier legfényesebb állomásai, de évtizedeken keresztül. És még a Boston és a More Than a Feeling, az 1976-os szuperdal. A Boston az évtized végéig gyárt még néhány szuperslágert, hogy aztán majdnem 8 évi hallgatás után 1986-ban újra visszatérjen az amerikai slágerlistákra. Klamoncsek Krisztián vagyok, minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, szombatról szombatra és a vasárnapi ismétlésekben ebben a két órában. A mai műsor speciális, csak a 70-es évek, illetve csak a klasszikus rock legjava. Mint például a Kansas és a Carry On Wayward Son.

Korál. A kőfalak leomlanak, és a Rocklexikon egyik igazi magyar gyöngyszeme. Horváth Attila és Balázs Ferenc szerzeménye 1980-ból, megint kezdődnek a 80-as évek, és a klasszikus rockból szépen lassan a következő években, mármint a 80-as évek elején populáris rock lesz. De ekkor már Balázs Fecó szóló karrieréről beszélünk Magyarországon. Korál előtt az Aerosmith, és majdnem a 70-es évek közepe, nagyon korai a szerzemény 1973-as Steven Tyler-től, a dal a Dream On. Egyébként a zenei alapok annyira tökéletesen sikerültek, hogy a dallamot még Eminem is kölcsönvette több évtizeddel később, hogy rap műfajban szuper slágert csináljon. Senki nem mondta volna meg, hogy egyszer egy ilyen átirat keletkezik az Aerosmith Dream On című eredeti klasszikusából. És a mostani hármas blokk legelején a Kansas Carry On Wayward Son, az 1976-os dal, a Kansas is furcsa, a Bostonhoz hasonlítható, nagyon-nagyon elkapták a 70-es években a klasszikus rockot, aztán elhallgattak, amikor berobbant a popkorszak a világ számára a 80-as évek elején, majd a semmiből 1987-ben visszajöttek ezzel a dallal.

That's All I Wanted, Kansas és a késői siker 1987-ből, majdnem 6-8 év hallgatás után. Folytatva a mai rock lexikont, és még mindig a klasszikus rocknál tartunk, a speciális két órában az Eagles is kimaradhatatlan. Don Felder, Don Henley, Glenn Frey és még a többiek is, akik mind-mind dalszerzők, szövegírók és szuperslágert gyártók voltak, de alapvetően az énekesi pozíciót Don Henley és Glenn Frey foglalták el. Az Eagles 1978-ig Grammy-díjat kapott a Hotel Californiáért, egyébként is olyan szuperslágereket gyártottak, mint a Take It to the Limit vagy a One of These Nights, és persze ez is az 1977-es mostani dal, Take It Easy.

Led Zeppelin és a Stairway to Heaven, Deep Purple, Smoke on the Water és az Eagles és a Take It Easy. Akár ebből a három dalból is meg lehet mondani, hogy csak a klasszikus rock és csak a 70-es évek a mai alkalommal a speciális rock lexikonban. És valóban a rock lexikon második órájának vége felé is a szupersláger kategória, ami olyan jól jellemezte egyébként a 70-es éveket és a klasszikus rock műfajt. Haladjunk szépen sorjában. Jimmy Page és Robert Plant szerzeménye 1971-ből, Led Zeppelin és a Stairway to Heaven. Ezzel a dallal kapcsolatban csak egyetlen egy nagyon fontos megjegyzés, amikor még alig voltak FM rádiók az Amerikai Egyesült Államokban, AM-en és FM-en is évtizedeken keresztül a kívánságműsorokban ez volt a legnagyobb számban kért dal. Deep Purple még megelőzőleg, Smoke on the Water 1973-ból, sokan ezzel az egy szuperslágerrel azonosítják a csapatot, pedig a zenei történethez az is hozzátartozik, hogy David Coverdale is itt volt a csapat énekese egy időben, aztán később már a Whitesnake kapcsán szokás emlegetni, mint angol hard rock heavy metal csapat, frontember. És még az Eagles és a Take It Easy, szupersláger kategória az évtized közepétől egészen a 70-es évek végéig, amikor az Eagles állandóan uralja az amerikai slágerlistákat, sőt 78-ig Grammy-díjat kapnak a Hotel California dalért. És a Rock Lexikon mai speciális két órájának az utolsó percei a klasszikus rock legjava, mert hogy búcsúzásul jön az LGT és a miénk itt a tér. A szupernevek már a 70-es évek elejétől, Adam és Anna mint dalszerző, szövegíró, és hát persze Presser Gábor ugyanebben a minőségében, de ő még több, az LGT alapítója, frontembere és vezetője, énekese, billentyűse, összefoglalnám, mindenese. A miénk itt a tér 1973-as. A Rock Lexikon mai speciális kiadását egy hét múlva egy újabb kétórás műsor követi majd. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a figyelmet.

0: Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
2: Eddie, az Iron Maiden legendás kabala figurája a legikonikusabb verzióban kell életre egy exkluzív 3D gyűjteményben. Készen állsz arra, hogy mindent összegyűjtsd? Az első lapszám, The Trooper, már az újságárusoknál, csak 2990 forint. Centauria.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók.

meg remélem itt is, nem csak ott. Hello mindenkinek, nagyon szuper szombat estét. Ez már a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. Kamancse Krisztiánnak köszönjük szépen, de túl a rock lexikonon pörgetjük tovább a legjobb rock dalokat. A stúdióban innentől Schubert Krisztián, Bohemian Like You, ezzel megyünk most tovább, közben pedig csak a szoki, ha van bármilyen info, esetleg életjel vagy üzenet, akkor írjuk meg bátran. Az SMS Viber 20999, a 103.9, az e-mail pedig infokukat, akkor jó pontról. Köszönöm szépen!

ez a 103.9 Rock FM. És ezt most hazaival, na meg egy programajánlóval folytatjuk. Jön a Bikini, akik most épp Visontán csapatják, legközelebb pedig majd az Esztergomi Szent István napokon lépnek színpadra, ami augusztus 19 és 23 között lesz.

0: közlekedés.
1: Van egy sávlezárás az Erzsébet királyné útján, úgyhogy ne rutinból közlekedjünk. Aztán útszükület nehezíti a haladást a 4. kerületben a Fóti úton, és hasonló a helyzet a 15. kerületben a Nyírpalota úton is. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez a 103.9 Rock FM. És hát lassan túl az első Rock the Night a során, most még jön Alice Cooper, valamint a Bed of Nails, amit már el is pöcköltem. Aztán én nem folytatjuk, van még vissza bőven, úgyhogy aki teheti, maradjon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

21 óra után 9 perccel, de továbbra is nagyon szuper szombat estét mindenkinek. Ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Christian. Egészen éjfélig itt vagyok, és pörgetem a legjobb rock dalokat. Bruce Springsteen, a Dancing in the Dark, ez a kövé, közben pedig még mindig jöhet bármi, meg minden is, az SMS Viber 20 999 103.9.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

volt a Guns N' Roses és a Welcome to the Jungle itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a Hooligans, akik nemrég a siófoki plázson csapatták, ma pedig a helyszín is a szeg. Lehet már lassan vége is a koncertnek, viszont nincs itt megállás, folytatódik a turné. A következő időpont augusztus 19, a Boglári Születi Fesztiválon lépnek majd színpadra. Az akkor is tart, 21 óra lesz. Amennénk

Ez volt a P-mobil, és a menj tovább itt a 103.9 Rock FM-en. És hát pont itt teszünk, igaz, hogy óra vége, mint Love, I do anything for love. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, de még kétszer 60 perc vissza van, és pörgetem is a legjobb rockdalokat, úgyhogy senki sehova. A jobb még csak most jön.

Nagyon szuper szombat estét álló mindenkinek. 22 óra után vagyunk, nem egészen 11 perccel, úgyhogy pörög is tovább a mai Rock the Night. Megállás valamit megszakítás nélkül. Ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. 20999 a 103.9. Erre pedig lehet üzenni. Szóljunk hozzá a műsorhoz, de lehet üzenni e-mailen is. Infokukat rockradio.hu. Köszönöm szépen. És akkor a next, I'm always here.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

ez volt a Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me itt a 103.9 Rock FM-en. De milyen Ferenc, mikor elindul a vonat? Ez lesz a next. Viszont előtte még egy fontos információ, ne felejtsük a weblapunkat, www.rockradio.hu, ugyanis amellett, hogy online is lehet hallgatni minket, rengeteg érdekes cikk között tudunk szemezgetni.

Ez volt a Somebody to Love, itt a 103.9 Rock FM-en. Survivor, Burning Heart, ezzel pedig megyünk majd tovább, de előtte egy kis kitekintés. Gyorsan mondom, hogy milyen időt jósolnak holnapra. Ha minden igaz, marad még a többnyire napos idő, a csúcs pedig 33 fok környéken alakul majd. És érdemes kihasználni, ugyanis hétfőre és kedve is ígérnek majd csapadékot. Sőt, lehűlés is lesz, a csúcsok 25 és 28 fok között mozognak majd. Ernyő legyen nálunk!

Ez volt a Wall Studio, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még egy track az órából, Kiss Rock and Roll All Night, aztán meg is kezdjük a mai Rock the Night utolsó 60 percét. Szemezgetek, jön majd a Bugi a zongorán, a 2 Minutes to Midnight, és azok a boldog szép napok is többek között. Érdemes maradni.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Ez volt a Boogie a zongorán, itt a 103.9 Rock FM-en. És hát megkezdtük a mai Rock the Night utolsó 60 percét, benne vagyunk már, de közel sincs még vége. Bőven van még vissza a stúdióban, Suvet Krisztián, 20999-re 103.9, erre pedig még mindig lehet üzenni. De jöhetnek az infók is, ha megjöhetnek azok a boldog szép napok is a Beatrice-től mindjárt, viszont még előtte Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight. Most itt a Rockon.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: Jimi Hendrix és a Hey Joe itt a 103.9 Rock FM-en. Most pedig jön a 67-es út a Republiktól, na meg egy gyors promo holnapra, ne felejtsük, déltől egészen délután 2-ig Rock Lexikon, Kamancse Krisztiánnal. Hoz majd rengeteg infót, és persze válogat a legjobb rockalok közül, úgyhogy érdemes lesz majd akkor is ránk felelni, meg a folytatásban is, éjfélig még itt vagyok.
1: Na

Ez volt a The Heat Is On, itt a 103.9 Rock FM-en. És benne vagyunk a hajnában, úgyhogy meghúzzuk, amíg vissza van. Be vagyok rúgva a Radio Gaga, Mama, I am coming home. Ezek még biztosan pörögnek majd, de most még Poison, Nothing But a Good Time. Ez a Next Hit-e rakka.

Queen és a Radio Gaga itt a 103.9 Rock FM-en. És jön az áróakkord. Tészerűbb nem is tudnék lenni. Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.